0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Esti Gyors, a hírek háttere.
2: Döntött a parlament.
3: Összehangolt támadást
4: indítottak.
5: Időláncsal tiltakoztak.
6: Korrupciós botrányba
7: keveredett. Az inflációs adatok szerint
2: felfüggesztették mentelmi
4: jogát. Közleményben tiltakoztak.
5: Több ezren tüntettek.
7: Aláírták a megállapodást.
1: Esti Gyors, a hírek háttere.
8: Jó napot kívánok a szerkesztő V. Nagy Gyöngyi nevében, és köszönti önöket a műsorvezető Rózsa Péter. Egy tegnapi hír. A kormány felfüggeszteni a devizahiteles pereket és végrehajtásokat. A feltételes mód itt most arra utal, hogy ez még csak a Tisza kormány törvényjavaslata, de minden bizonnyal hamarosan a parlament elé kerül, és minden bizonnyal el is fogadják. Minden lépés a devizahitel károsultak számára már így is megkésett. Nem lehet elég gyorsan, és sajnos a már lefutott ügyekben egyáltalán elérni valamilyen eredményt, valamilyen kárpótlást, legalábbis egyelőre. Ez az egyik legaljasabb dolog, amit a 2000-es évek szocialista és a most bukott Fidesz kormány elkövetett. Az első pillanatban pedig látható volt, erre például Simor András, a Magyar Nemzeti Bank akkori elnöke fel is hívta a figyelmet, hogy a devizában felvett, egyébként vásárláskor forintban beszámított lakossági hitel egy bomba, ami fel fog robbanni. És az érintett emberek, családok többnyire a megvásárolt ingatlanjaikkal együtt szépen a földön találják magukat. És hát így is történt, amint meglódult a korábbi banki fogadkozások, magyarázkodások ellenére a svájci és más valuták forint árfolyama. Az első jelek ellenére a bankszövetség például 2006-ban is külön közleményben nyugtatta az érintetteket, hogy nincs itt semmi látnivaló. Idézem az idevágó részletet. Nem kell attól félni, hogy az árfolyamkockázat miatt a devizában hitelt felvevő háztartásokat súlyos veszteségek érhetik. A bankszövetség közleményét az MTI idézte 2006. január 31-én így. Érdekes, hogy például amíg a román és a lengyel jegybankok mind-mind beavatkoztak ezekbe a folyamatokba, és ezzel a deviza hitelezés ütemét valamennyire mérsékelték, nálunk ez nem történt, mert nálunk nem történt semmi. Sőt, a szocialista vezetésű kormányok tovább szűkítették a forintban adható lakáscélú hitelkeretet, és növelték annak kamatát. És ezzel egyre inkább a kedvező kamatú, akkor még kedvező kamatú devizahitelek felé terelték az embereket. Pedig látható volt 2008-2009-ben, hogy közeleg a baj. Az Amerikai Egyesült Államokban kirobbant hitelezési válság után meglódult Európában is a devizák árfolyama. A jellemzően svájci frankban felvett lakossági hitelek után fennmaradó forinttartozások és a havi részletek ezután kezdtek rohamosan emelkedni. És innen sokak számára sajnos ismerős a történet. Sok százezer magyar háztartás jutott oda, hogy vagy egyáltalán, vagy csak rettentő erőfeszítések árán volt képes állni a terheket. És hát megindultak a végrehajtások, amit a magyar kormány nem volt hajlandó megállítani. A bankok voltak erősebbek. A Fidesz kormány tett néhány bárgyú lépést, át lehetett például váltani forintra, aztán rögzített árfolyamon lehetett tovább fizetni, de ez is csak az amúgy is tehetősebbeknek segített, amíg nem változtatott azok helyzetén, akiknek kezdeti törlesztő részletek és a felvett hitelek forintban számolt összege akár 5-10-szeresére emelkedett. És amíg számos más államban a kormányok megállították, több helyen, például Horvátországban fel is számolták ezt a hitelezési formát, valamelyest még kárpótolták is az embereket, addig a magyar immár Fidesz kormány lényegében nem vetett gátat ennek a tömeges ellehetetlenítésnek. A végrehajtókat engedte garázdálkodni, a károsultak által indított perekben pedig a bíróságok rendre a bankoknak adtak igazat. Öngyilkosságok, családi tragédiák, vagyonvesztés éveken át. És ezt még akkor sem engedte a most bukott kormány megállítani, amikor az Európai Bíróság kimondta, hogy ezek a hitelszerződések többségükben törvénysértőek, végeredményben érvénytelenek. Hát most reménykedhetek a még talpon maradók, a Tisza talán megállítja ezt a folyamatot, de a kérdés, hogy ez elegendő?
9: Klubrádió.
10: Tények.
3: Vélemények.
1: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
5: 4:18 új fejezet nyílhat a magyar-osztrák kapcsolatokban, és hétfőn megkezdi munkáját a két ország közös bizottsága a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyének feltárására, közölte Bécsben Magyar Péter. Egy lengyel lapnak adott interjúban arról beszélt Magyar, hogy az ukrajnai háború lezárása után szerinte az egész unió visszatér az olcsóbb orosz gáz vásárlásához. A kormány szerint az előző kabinet 286 milliárd forintnyi kiadást nem tüntetett fel teljes körűen az idei költségvetésben, és holnap is nyárias időre számíthatunk, 23-27 fok körüli csúcshőmérséklettel. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpát Ivánt hallják. Új fejezet nyílhat a magyar-osztrák kapcsolatokban, és hétfőn megkezdi munkáját a két ország közös bizottsága a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés ügyének feltárására. Ezt közölte Magyar Péter Bécsben. A miniszterelnök Christian Stocker osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy Magyarország konstruktív tagja lesz az Európai Uniónak, miközben következetesen képviseli a magyar érdekeket is.
6: Nem lesz mindenben egyetértés Ausztria és Magyarország között, szerintem ez egyértelmű, de ez nem is baj. Ez igaz minden Európai Uniós tagállamra, hogy vannak közös érdekeink, de van, amiben különbözőképpen látjuk a világot, és különbözik az érdekünk. Amit tudok mondani, hogy Magyarország egy konstruktív tagja lesz az Európai Tanácsnak és a miniszterek tanácsának is. Ez nem azt jelenti, hogy az új magyar kormány nem fog mindig nagyon következetesen kiállni a magyar emberek és a magyar vállalatok érdekéért, de azt jelenti, hogy ha valaki egy klubnak a tagja, akkor a klub szabályait betartja, és a klub közös érdekeit is szem előtt tartja a magyar érdekek mellett.
5: A miniszterelnök megköszönte Ausztria támogatását a Magyarországnak járó uniós források hazahozatalában, és a kormány legfontosabb feladatai közé sorolta a korrupció elleni fellépést, a gazdaság újraindítását és a költségvetés stabilizálását. A miniszterelnök szerint az előző kormány idején a közlekedés területén alakultak ki a legnagyobb viták Ausztriával, ezért most fejlesztenék a Budapest-Bécs vasútvonalat és a Győr-Sopron autópálya ausztriai folytatását is. Magyar Péter azt is kezdeményezte, hogy a két ország a jövőben közös kormányüléseket tartson, az elsőt szeptemberben a gödöllői Grassalkovics kastélyban rendeznék meg. Magyar Péter szóba hozta az aszbeszt szennyezés ügyét is.
6: Egyetérthettünk a téren, hogy itt nincs helye mellébeszélésnek, itt teljes transzparenciára, átláthatóságra és Ausztria és Magyarország közös munkájára van szükség. Hétfőn megkezdi a munkát a közös osztrák-magyar bizottság. Köszönöm a lehetőséget, hogy magyar szakemberek jöhetnek majd Ausztriába, környezetvédelmi, egészségügyi, jogi szakemberek, és mi is várjuk az osztrák kollégákat, hogy a saját szemükkel, a saját mérőműszereikkel is meggyőződhessenek arról, hogy mekkora a probléma, hogy van olyan település, ahol a levegőben a határérték 300-szorosát éri el az aszbeszt tartalom.
5: Magyar Péter egy lengyel lapnak adott interjúban arról beszélt, hogy az ukrajnai háború lezárása után szerinte az egész Európai Unió visszatér az olcsóbb orosz gáz vásárlásához. A kormányfő az MTI összefoglalója szerint hangsúlyozta, Magyarország az energiaforrások diverzifikációjára törekszik, de figyelembe kell venni az energia árakat is, mert a Lengyelországon keresztül érkező cseppfolyósított gáz jóval drágább az orosz vagy román szállításnál. Magyar Péter közölte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök tárgyalásaikon ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz a gázárak csökkentéséért és a versenyképesebb ajánlatokért. A miniszterelnök új interkonnektorok építését is szorgalmazza, hogy hosszabb távon biztonságosabb és diverzifikáltabb legyen az energiaellátás. Magyar Péter szerint Lengyelország és Magyarország versenyképességéhez alacsonyabb energiaárakra van szükség, ezért, mint mondta, pragmatikus energiapolitikát akarnak folytatni. A Tisza kormány szerint az előző kabinet 286 milliárd forintnyi kiadást nem tüntetett fel teljes körűen az idei költségvetésben, írta a Telex. A vitatott tételek között szerepel például az autópálya koncesszió második féléves díja. Csillag István korábbi gazdasági miniszter azt mondta a Klubrádiónak, az előző kormány több olyan várható kiadást sem írt bele a költségvetésre, amelyekről egyértelműen lehetett tudni, hogy az államnak fizetnie kell.
3: Valószínűleg az a trükközés lényege, hogy bár tudta az Orbán kormány és jelesül az építési minisztérium, hogy az egyes autópályákat működtető koncesziós társaság részére évente azért, hogy ezek a pályák megbízhatóan jó minőségben a hótól eltakarítva rendelkezésre állnak, ezért rendelkezésre állási díjat kell fizetni, és tudta, hogy az előző évben ez durván 400-410 milliárd volt, mégsem állította be ez a várható kiadás teljes egészében a költségvetésbe, arra azt mondta, hogy még kellene hozzá forrás, tehát úgy is mondhatnám, hogy nem tagadta le, de ugyanakkor úgy tett, hogy sokkal kedvezőbb ez a kép, hiszen azt mondta, hogy hát ha lesz pénz, akkor majd kifizetjük, ami lehetetlen, mert hogyha valaki tartozik, akkor azt ki kell fizetni, azt is lehet mondani, hogy amit itt most látunk, az egy, hát legalábbis az eredmény és a pénzforgalmi szemléletű költségvetés közötti különbség elhanyagolása, ha durvábban fogalmazok, akkor ez egy költségvetési csalás.
5: A kormány részletes elszámolást kért Krausz Ferenc alapítványától az eddig elutalt 17 milliárd forintos állami támogatás felhasználásáról. Tanács Zoltán fejlesztési miniszter korábban az RTL híradónak azt mondta, a közpénz felhasználás ebben a konstrukcióban nem elég átlátható, ezért vizsgálat indult. A tárca emiatt felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött hosszú távú támogatási szerződést is. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, az első Orbán kormány egykori oktatási minisztere a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában arról beszélt, a világon sehol nincs példa arra, hogy a kutatási támogatások egy részét ilyen módon szervezzék alapítványokba, mert ez átláthatatlanná teszi a rendszert, ezért helyes, hogy az új kormány felülvizsgálja ezt az ügyet.
9: Miért nem jó ez a konstrukció? Ez valójában a kutatás támogatásnak ez egy nagy részét, mondjuk egy negyedét vagy felét kiszervezi egy magánalapítványnak. Ilyen a világon nincs, ezt egyébként Krausz Ferenc is elmondja, hogy ilyen sehol nincs a világon, de nem véletlenül nincs. Azért nincs, mert ez egy rossz konstrukció, és azt gondolom, hogy igazából véve illeszkedik abba, amit sokszor elmondtam már, hogy az Orbán kormánynak is személy szerint a volt miniszterelnöknek mindig volt a gigantomán tervei, el is egy gigantomán terv annak, hogy valaki Nobel-díjat kapott egy fizikai felfedezésért, vagy fizikai eszköz létrehozásáért, annak ahhoz igazából végre semmi köze nincs, hogy hogyan kell a tudományos kutatásokat finanszírozni. Én látom, hogy a jelenlegi kormány, különösen Tanács Zoltán jól látja azt, hogy ezt egészen más formában kell csinálni, semmiképpen nem egy magánalapítvány keretében. Az a 260 milliárd forint, az durván évente 50 milliárd forint. Az 50 milliárd forint több, mint amennyit Magyarországon a kutatás támogatására fordítanak versenypályázati rendszerben. Most valakinek kiszervezni egy olyan összeget, ami a teljes magyar kutatás támogatás a versenypályázati rendszerben, ez totálisan nonsens, ilyen nincs sehol a világon.
5: Tavaly csak nem 73 ezer veszélyeztetett gyermeket tartottak nyilván Magyarországon, miközben a védelembe vett kiskorúak száma 10 éves csúcsra emelkedett, derül ki a KSH friss jelentéséből. Szakmaközi összefogásra van szükség a helyzet javítására, így reflektált az adatokra a területi gyermekvédelmi szakszolgálat korábbi vezetője Molnár László.
10: Egy jó látleletnek minősíthető. Tudjuk, hogy melyek azok a megyék, országrészek Magyarországon, ahol hát markánsabban jelentkeznek a veszélyeztetés különféle formái, és vannak viszonylag olyan helyek, ahol ez kevésbé jellemző, és ez nagyon-nagyon erősen összefügg azzal, hogy szociálisan, gazdaságilag az a megye milyen helyzetben van. A szegénységgel és a mély szegénységgel állunk itt szembe, és ezen való változtatásnak szakmaközi összefogás nélkül esélye sincs. Ha a család és gyerekjóléti szolgálatok eszköztelenek abba, hogy a családoknak az anyagi helyzetén segítsenek, akkor mindig is újra termelődik a veszélyeztetés, akár generációkon keresztül. És amikor a gyerekek belépnek az iskolába, akkor megint arról van szó, hogy milyen iskolába fognak járni. Egy esélyteremtő, kompenzáló iskolába, avagy sem. És sajnos az utóbbi volt egyelőre Magyarországon több van. Végső soron egyetlen felelős van, amit ugye az egyelőre még alaptörvénynek nevezett alkotmányunkból is kiolvashatunk, miszerint a végső felelős az állam, akinek garanciát kell vállalni a gyerekek testi, lelki, értelmi és erkölcsi fejlődéséért.
5: Holnap is alapvetően napos, nyárias időre készülhetünk, gomoly felhők megjelenhetnek az égen. Egy-egy futó zápor, kis eséllyel zivatar előfordulhat, a hőmérséklet délután 23 és 27 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk itt a Klubrádióban, most folytatódik az Esti Gyors Rózsa Péterrel.
11: A lényeget hallották.
1: Esti Gyors, a hírek háttere.
2: Döntött a parlament.
12: Összehangolt támadást
4: törvényjavaslatot nyújtottak
13: be. Korrupciós botrányba
7: keveredett. Az inflációs adatok szerint
2: felfüggesztették mentelmi
4: közleményben jogát. Tiltakoztak.
5: Több ezren tüntettek.
7: Aláírták a megállapodást.
1: Esti Gyors, a hírek háttere.
14: Egyelőre röviden, hogy én a Gyöngyi szerkesztő kolléganőmmel milyen témákkal várjuk önöket. Alaptörvény módosítás immár 16. alkalommal, de immár az új kormány által. Ezeket a javaslatokat áttekintjük, hogy igazából mit is jelentenek, de részletekre is bontjuk, mert például a modellváltó egyetemek átalakítása, visszaállamosítása lehetséges, ez egy kérdés, és megvizsgáljuk, hogy mi lenne a jó a jelenlegi helyzet helyett. Aztán bejelentette a kormány, hogy a jegyzetemben erre utaltam, törvénymódosítással a devizahiteles pereket és a folyó végrehajtásokat fel akarják függeszteni, és aztán mi lehet a további lépés, ez nagyon fontos mindazoknak, akik még mindig szenvedik ezt a szörnyű hitelformát. Utána arról hallunk, hogy hát a magyar gazdaság a vártnál vagy a számítottnál sokkal rosszabb helyzetben van, és ezt már az Európai Bizottság is szóvá tette, úgyhogy sokkal nagyobb feladatok várnak az új kormányra, vajon mennyi pénzt lehet hazahozni, de hát hogy is áll a mai magyar gazdaság, erről is beszélünk. Utána pedig az aszbeszennyezés azért került terítékre, mert a magyar Péter miniszterelnök ma bécsi tárgyalásán megállapodtak abban, hogy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg a munkát hétfőtől, hogy az aszbesztel szennyezett dunántúli területekkel mit lehet kezdeni. Erről is szólunk a műsor végén.
1: Esti Gyors.
14: Benyújtotta az első alaptörvénymódosítási javaslatot a Tisza párt. Ezt már nyilván nagyon sokan nézték, az egyik tétel, hogy két ciklusnál tovább senki nem lehet miniszterelnök, ami visszamenőleg is igaz, így tehát arról cikkeznek az újságok, hogy az már eldőlt, hogy Orbán Viktor már csak ezért sem lehet többet miniszterelnök, de az alaptörvény módosítás tartalmaz egyéb dolgokat is, például, hogy a vagyonkezelő alapítványok vagyonának nemzeti vagyonként történő átminősítését is szeretné elérni a kormány, és egyáltalán így kezdődik az új alkotmány előkészítése, vagy ez még valóban csak apró korrekció a vonalban. Itt van velem Bánforgács Nóra, alkotmányjogász. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
14: Szóval, hogy ezek ilyen kezdeti pici lépések, és hát valamikor eljutunk az új alkotmány megalkotásáig. Nyilván ezt a tervet már nagyon megerősítette Magyar Péter, de így indulunk ilyenekkel.
15: A helyzet az, hogy lesz egy sikeres alkotmányozás a végén, azt nem tudom, én azt gondolom, hogy lesz egyébként. Ami egészen biztos, hogy a mostani időszakban alkotmánymódosítás nélkül nem lehet a társadalmi változásokat megoldani. Tehát ez egy két lépcsős folyamat, az elején lesznek alkotmánymódosítások, a vége pedig várhatóan egy új alkotmány elfogadása lesz.
14: Ezek között, a lépések között nyilván majd az új alkotmányt megelőzi egy új választási törvény elfogadása, vagy az majd csak inkább utána következik? Mi itt a logika?
15: A logika az új alkotmány lenne elsősorban. Azt se felejtsük el, hogy a választójogi törvényre van egy kicsi idő, ha arra gondolunk, hogy 4 évente van a választások Magyarországon, és mondjuk nem számítunk arra, hogy előrehozott választások lesznek, mert mondjuk fél év múlva megbukik a Tisza kormány.
14: Nézzük azt, ami már is hát ugye vádak és kifogások halmazát indította el, főleg ellenzéki oldalról, de nem csak, mert például Lattmann Tamás elég kemény szavakkal illeti az alaptörvénymódosítási lépéseket. Nem idézem az S betűvel kezdődő jelzőt részletesen, de azt mondja, hogy ez így nem megy. Az első visszamenőleges hatályú-e az a jogalkotás, amely kimondja, hogy miniszterelnök csak két ciklusban lehet valaki, és ez akkor a törvény javaslat szerint, ugye, érvényes Orbán Viktor, aki már háromszor betöltötte ezt, azt mondják, hogy visszamenőleges alkotmányozás nem létezik a világon. Önnek mi a véleménye?
15: Egy kicsit távolabbról kezdenem, és erre is fogok válaszolni, egyáltalán nem akarok kitérni a válasz elől. Annyit szeretnék mondani, hogy itt a mit és a hogyan a kérdés. Az, hogy a Tisza kormánynak politikai célja szimbolikus jogalkotás és alkotmányozás, az annaknál is világosabb. Az, hogy ezt megígérte a választóknak, az is. Az, hogy hogyan, és Lattmann Tamásnak is ez a problémája, jól értem, az viszont valóban felvett aggályokat. A Fidesz alatt ugye bevett gyakorlat volt, hogy az alkotmányozás az nem egy hosszú, és az alkotmány módosítás, azért tartunk 15 módosításnál, az nem egy társadalmi vita és egy egyeztetés eredménye, hanem tulajdonképpen egy éjszaka alatt valami képviselői önálló indítvánnyal az alaptörvényt módosították. Na most ugyanezt látjuk, tehát ugye ez a Melétei féle javaslat, ugye egy picit erre hasonlít, és ez valóban rossz asszociációkat szül mindenkiben. Természetesen ennek lehet valami fajta olyan magyarázata, hogy itt az átmenet időszakában ehhez gyorsan kellett dönteni, stb. Az, hogy ez rendszer nem lehet, az egész biztos, és az, hogy egyetlen tisztességes jogász sem fog ennek örülni, hogy rendszer szinten ez így működjön, az egész biztos. Az is egy kérdés, hogy ha szükség van ebben az átmeneti időszakban, tehát mielőtt az alkotmányozás folyamata valahova vezetne néhány kérdés rendezésére, akkor nekem azért vannak aggályai, mert én azt gondolom, hogy az egyetemek ügye, például a KEKVA ügy, az egyszerűen az unióval való viszonyunkban, egyéb jogtechnikai szempontból, így is úgy is egy megoldandó feladat, ez nem várhat semmilyen alkotmányozásra. Én azt tudom mondani, hogy a miniszterelnök mandátuma abban az esetben, ha Magyar Péter 4 évre számít, akkor stabil, tehát annak nem tudom belátni a jelentőségét, hogy ezt miért kellett gyakorlatilag egyéni indítvány alapján ilyen ürgevágtában beterjeszteni, amely ugye ilyenkor azt értsük meg, hogyha az igazságügyminisztérium előterjeszt valamit, akkor ez egy hosszú koordinációt előz meg, a társadalmi szervezetek bekapcsolódnak, van civil participáció, meg tudjuk vitatni a kérdést, milyen víziónk van mondjuk a miniszterelnöki tisztségről, ez tipikusan egy olyan kérdés szerintem, ami a nemzet egészét lázba hozza, és erről van utána egy ideális esetben egy konszenzus. Ezt nem lehet pótolni azzal, hogy azt mondjuk, hogy de hát nálunk van a kétharmad, beterjesztjük és holnap elfogadjuk.
14: Mert a Fideszes csinálta egyéni indítványokkal, intézte el a törvényalkotás jó részét,
15: pontosan,
14: beratta valaki személyesen, beterjesztett valamit, pénteken, hétfőn megszavazta a többség, oszt jó napot, ahogy ezt mondta annak idején Orbán.
15: Oszt jó napot, és ezzel traumatizálta konkrétan a jogászközösséget. Minket, alkotmányjogászokat, gyakorlatilag egy politraumatizált állapotba kerültünk ezektől az alkotmány mástól is hasonló súlyú problémáktól, de ez biztos az egyike volt. És ugye van egy olyan üzenete is,

0: nem hajlandó addig ugye a befagyasztott forrásokat kifizetni, ameddig nem rendezzük a magánosított egyetemek helyzetét. De azt nem mondta az Unió, hogy nem hajlandó fizetni, hogyha nem korlátozzuk két mandátumban a miniszterelnöknek a...
1: Igen, ettől a lépéstől a EU-s pénzek nem függenek, ez nyilvánvaló, tehát ez tényleg marad egy politikai lépés és egy szimbolikus jelzés, akkor még ez sok vita várható.
0: Igen, mondom, hogy alkotmányosításra tartoznak inkább, mint mert így ugye, mit fog mondani nyilván az ellenzékbe szorult Fidesz, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen személyes leszámolás Orbán Viktorral, és legyünk őszinték, majdnem úgy néz ki. Tehát még, esetleg még bele is lehetne írni, hogy Orbán Viktor nem lehet többet miniszterelnök az alap.
1: Lex Orbán. Köszönöm szépen az elemzését, Bán Forgács Nóra alkotmányjogászt hallottuk. Minden jót, viszont hallásra. Köszönöm.
2: Köszönöm. Esti gyors.
1: Ha már szóba került, fontos, hogy ennek részleteiről is hallhassunk. Azért 6000 milliárd forintnyi befagyasztott uniós pénz a tétje annak, hogy ezeket az úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, a kekvákat, amelyek alapján most már 11 egyetem működik, és az Európai Unió ezt mindenképpen az uniós joga szembe lévőnek találta, meg kell szüntetni, és erre már javaslat is született. A vonalban Varga Tamás ügyvéd, jó napot kívánom!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ez egy egyszerű lépés, hiszen ugye itt a közpénz ment be ezekbe az alapítványokba, végül is állami cégek részvényeiből állnak ezek a dolgok, de most ezek finanszírozzák az egyetemeket. Mi az ön elképzelése, hogy jogilag tiszta lépés legyen, és igazságos legyen, és megfeleljen az EU-nak?
3: Hát ugye az alapprobléma az volt az EU számára is, tehát szerintem a Magyarország számára is, hogy ugye volt egy 2019 előtti úgynevezett prealapítvány állapot, hiszen ugye 2019-ben lett az első kekva alapítvány, a Corvinus volt az első szerencsés. Tehát a 2019 előtti állapot egy bürokratikus, alulfinanszírozott és rugalmatlan felsőoktatás volt. A kekva modell az nem tett mást, legalábbis ígéret szintjén, mint azt mondta, hogy a problémát nagyon jól fogom kezelni, megoldom az alapproblémákat, és olyan felsőoktatási olyan pályára fogom állítani, amely tartós lesz, kiszámítható, stb. Az a baj, hogy nem azt, hogy nem oldottam az alapproblémákat a kekva modell, hanem sokkal súlyosabb mellékhatásokat okozott, mint maga a betegség volt. Milyen mellékhatásra gondolok? Ugye a kekva modell bevezetése érdekében az történt, hogy létrehoztak olyan alapítványokat, amelyeknek a kuratóriumát nem megismerhető módon, mai napig nem tudjuk, hogy milyen pályáztatás, milyen kiválasztás alapján. Én azt mondom, hogy neres politikusoknak és neres üzletembereknek adták át ezeket az alapítványokat, és oda betettek kb. 3000 milliárd forint értékű vagyont. Ezek ingatlanok, részvények, ugye nem csak MOL, Richter, hanem Rábának a részvényei, kastélyok, számtalan földterület. Az egész folyamat az nem volt transzparens, nem volt átlátható, és például nem történt más, mint állami vagyont elporlasztottak, és kvázi magánérdekűvé vált.
1: Az első kifogás az Európai Uniótól, ha jól emlékszel, azért érkezett, hogy élvonalbeli pártpolitikusok ülnek bent, meg kormánytagok, például Varga Judit is Miskolcon, a kuratóriumokban, de ezek szerint nem csak erről van szó, mert hogy nem véletlenül zárták ki emiatt Magyarországot a két nagyon fontos nemzetközi együttműködésből, a Horizont kutatási programból, ugye is a diákoknak a Erasmus ösztöndíjából, hanem hogy ez politikailag és a közvagyon használatát tekintve is aggályos, ha jól értem.
3: Abszolút. Ugye nem elég, az állam létrehozta a kekva alapítványokat, és kijelölt egy ötfős kuratóriumot, és a kuratóriumban a neres politikusokat és üzletembereket tett, Varga Judit, Palkovics László, Lázár János, Stumpf István, szerintem még Szijjártó Péter is volt alapítványi elnök a Győrbe, ha jól emlékszem, hanem azt tette a következő mozdulattal, hogy az úgynevezett alapítói jogokat azt áttestálta magára a kuratóriumra. Aha. A kuratórium ezáltal egy ilyen önreprodukáló szervé vált, hiszen egyszer lett alapító és egyszer lett irányító szerv. És ezáltal a

0: hogy ő maga lett az a kvázi alapító jogok gyakorlója, tehát saját magát fog tudja csak leváltani, senki más. Saját magát ellenőrzi, saját magát kontrollálja, saját magát beszámoltatja, nyilvánvalóan ez jogi nonsens. Uh-huh. Azt mondta az Unió, hogy ez egy olyan összeférhetetlenség és visszaélési helyzet, ami folyamatosan napról napra generálja az újabb összeférhetetlenség és visszaélési helyzeteket. Mondok egy példát rá. Ugye a Corvinust a mecenás alapítvány tartja fent, tehát a mecenás alapítványba tették be a Corvinus fenntartó jogát, és még az én számításaim szerint mai árfolyamon 720 milliárd forintnyi vagyon. Ki a Corvinus, a Matthias mecenás alapítvány megkapta a MOL és a Richter részvénypakettekből 10-10%, hatalmas mennyiség. Ki lett a kuratőröm elnöke? Hernádi Zsolt, MOL vezető. Uh-huh. Kuratóriát a dr. Bacsa György MOL vezető. Milyen összeférhetetlen helyzet, hogy a tulajdonos egyben a tulajdonos vállalat egyik vezetője, tőzsdei cégnek a vezetője. De ez csak egy pici összeférhetetlenség, tehát számtalan ilyen van, és azt mondta az EU, hogy ez egy annyira átláthatatlan, annyira előrizetetlen és kontrolálatlan a folyamat, és közben ugye forint milliárdokról fölött disponál, hogy amíg ez az összeférhetetlenségi helyzet nem oldódik meg, addig ki lett először a kutatók a Horizon programból, utána az Erasmusból pedig azok a hallgatók.
1: Akkor,
0: ezt hogy most megoldani, úgy látom az új kormány ezzel az alkotmánymódosítási javaslattal.
1: Ennek akkor mi lesz a lényege, hogy az EU elfogadja, hogy mit kell megváltoztatni alapvetően most?
0: Hát szerintem a legfontosabb az ennél, hogy az egész CEQUA szisztémát felszámolnánk, és újra gombolnánk a kabátot, de nulláról.
1: Vannak olyan egyetemi vezetők, akik erre már előre azt mondták, hogy nagyon nagy bajba kerülnének az egyetemek, mert bizonytalanná válna megint a finanszírozás, állami büdzsének kiszolgáltatva, azt mondják, hogy nem jó.
0: Jó, de ezek a vezetők, ezek mindegyik kőkeményen érdekelt, mint kuratórium tag, abba, hogy ez az állami vagyon, ami magánérdekűvé vált, az ő érdekűrűbe maradjon.
1: Ja, értem.
0: Mondanám, hogy ennél egy kuratóriumi elnök.
1: De hát akkor ezt ön szerint magát ezt a rendszert ezt meg kellene szüntetni, és egy más típusú fenntartói intézmény kell.
0: Le kell szüntetni ezt az önreprodukáló, leválthatatlan, számon kérhetetlen, kontrollálhatatlan irányítási rendszert, mint amit a kuratóriumi rendszer most jelenleg eredményez. Ki kell zárni az aktív politikusokat, pártvezetőket, úgymond neres üzletembereket, bármilyen tagságát, és pályáztatás választás nélkül, azaz egyéni tét nélkül nem szabadna szerintem kuratóriumi tagokat kinevezni. Mert ne felejtsük el, a kuratóriumi tagoknak jelenleg semmilyen személyes tétje nincs a kuratórium működésére kapcsolatban, hiszen leváltatlanok és ellenőrizhetetlenek. Nekik édes mindegy, hogy az egyetem az hogyan működik, mert nem kéri őket senki számon. A harmadik, amit visszaállítanék, az a szenátusi vétójog hiányát stratégiai pénzügyi kérdésekben, illetve az akadémiai szabadság garanciákat erősíteném meg.
1: Akkor ez egy nagyobb folyamat része is lehetne, mint sem csak az egyetemi fenntartás.
0: Az biztos. De mindenképpen tisztában kell tenni a múltat. Hát én biztos, hogy átvilágítanám ezt a 11 egyetemi alapítványnak az elmúlt 5-6 éves gazdálkodását, mert ezek ilyen fekete lyukként működtek, tehát információ csak bemende ki, onnan nem jött. Megnézném, hogy mire költötték az alapítvány vagyonát, hogyan gazdálkodtak vele, és nulláról indítanám az új szisztémát.
1: Nagyon fontos lenne, hogy ez is teljesüljön. Ráadásul ugye most kiterjesztő az Európai Uniós követeléseket, 27 olyan feltétel van, aminek meg kell felelni, és azt mondom, hogy a Fidesz ebből talán csak 2 vagy maximum 3-at próbált megfeleltetni bizonyos változtatásokkal. Szeptemberre legalább annyit, hogy az Erasmusba visszakerüljenek a magyar diákok, és a magyar tudományos élet pedig bekapcsolódhasson újra a Horizont nemzetközi Európai Uniós kutatási programba, el kéne érni. Azért ez egy kemény jogi harc lesz. Mit gondol erről? Elég az idő?
0: Szerintem én nem is a jogi harc részét nézném, mert a mi jogászok, ha megkapjuk a kész struktúrát, hogy oktatási szempontból, oda nagyon könnyű egy jogi struktúrát tenni. Igazából szerintem a szakpolitikusoknak és a szakembereknek, az oktatási politikusoknak kellene kialakítani egy nagyon gyorsan, egy új rendszert, egy új olyan fenntartási rendszert, ami valóban jó elv egyébként, hogy vegyen részt az üzleti élet is az egyetemeknek a fenntartásában.
1: Igen.
0: De körül kell nézni a világban, nem kellene föltalálnunk nekünk újra a spanyol viaszt. a finn modell, vagy a skandináv modell nagyon jó, lehetne nézegetni Németországban ilyen alapítványi jellegű egyetemi fenntartásos mintákat. Tehát vannak minták, amik nagyon jól működnek, csak egyszerűen ezeket kellene megfelelő módon adoptálni a magyar viszonyokhoz.
1: A munka megkezdődött, követni fogjuk, mi történik. Nagyon szépen köszönöm Varga Tamás ügyvédnek, minden jót kívánok, viszont hallásra.
0: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: Fel lesz gyorsítva nagyon a törvényalkotás Magyarországon, most az új kormány belendült. No, felfüggesztenék a devizahiteles pereket és a végrehajtásokat. Egy régen várt lépés, de hát ez egy pici lépés, bár nagyon fontos, a vonalban Marcinkos László ügyvéd, aki az első pillanattól kezdve élharcosa a devizahitelesek érdekeinek. Jó napot kívánok, szervusz László, régen találkoztunk.
3: Szervusz, igen.
1: No, hogy értékeled azt, hogy legalább a törvény javaslat megszületett, nyilván elfogadja a parlamenti többséggel a Tisza, és akkor a perek a függőben kerülnek, a perek, ha jól értem, és szüneteltetik a végrehajtásokat. Ez az első lépésnek jó?
3: Is-is, nem is. Hozzá kell fűzni azt, hogy az uniós jognak az elvárása és a jogállamiság, jogbiztonság alapelve az, hogy akkor függessék fel a polgári pereket és a végrehajtásokat, hogyha van mellette egy érdemi törvényjavaslat, amit annak idején még az Lex Marciusnak hívtunk, hogy hogyan kell ezeket az érvénytelen szerződéseket elrendezni, a magyar igazságszolgáltatás által elkövetett műhibákat hogyan kell elrendezni. A kúria is meghatározta egyébként, annak idején a Jobbiknak volt egy népszavazási kezdeményezése a felfüggesztése kapcsán, hogy egy bizonytalan, meg nem határozott jövőbeli eseményre nem lehet felfüggeszteni eljárásokat, végrehajtásokat, polgári pereket. Egyelőre hiányolom, hogy legyen egy konkrét törvényjavaslat, mondjuk nevezzük megint újra Lex Marcinkosnak. Akkor viszont, hogyha a Tisza azt is beterjeszti, akkor az nagyon tetszik, és az nagyon-nagyon örömteli hír a fogyasztók számára.
1: Igen, de miért kell egy ilyen konkrét javaslat azért, hogy megálljon ez a sok tekintetben tragikus és értelmetlen és sok tekintetben törvénytelen folyamat? Hát valahol el kell kezdeni, nem?
3: Valahol el kell kezdeni, de a kettő összefügg. Uh-huh. Gyakorlatilag benne kell lennie, de hát nyilvánvalóan, hogy meg fogják tenni a mostani friss törvényjavaslatnak a kiegészítését, módosításainit helyett. Én nem nagyon aggódom, hogy nem lesz ez részletesen kidolgozva, de mindenképpen nevesíteni kell, hogy mégis mire függesszem fel. Egy konkrét dologra, egy konkrét jogi tényre kell felfüggeszteni. Arra figyelemben, mi a törvénynek a célja? Csak azért felfüggeszteni nem lehet peres eljárásokat és végrehajtásokat, hogy majd valamikor történik valami. Azonban a beterjesztők személye igazít, ez nem egy kormány általi beterjesztés volt, hanem két egyéni képviselői indítvány. Mind a kettő jogász, mondhatom, kollega, hiszen az egyik az meg ügyvéd kollégám is volt, rendelkezik azzal a szaktudással, hogy pontosan meg tudják fogalmazni még részletesebben, és a szavazásra lehessen bocsátani. De hát ez egy hosszú folyamat, igaz, mindenfajta parlamenti bizottsági vizsgálatoknak kell megelőzni ezeket a kérdéseket.
1: Igen.
3: De egy biztos, az Európai Unió bizottságának elvárása a jogállamisági mérföldkövek kapcsán az, hogy Magyarország igazságszolgáltatása és jogalkotása illeszkedjen az európai jogrendszerhez. Márpedig ezeknek az úgynevezett DH-törvényeknek a beavatkozása, amiben az érvénytelen szerződésnél nem az eredeti állapotot állították helyre, hanem belerakták az MNB árfolyamat, és utána végrehajtottak istentelenül sok családot millió számmal, akkor azt gondolom, hogy ez nem tartozik az európai jogrendhez. Tehát a Tisza pártnak, mint parlamenti többségnek mindenképpen érdeke az, hogy átfusson. Azonban egyre azért felhívták a figyelmemet, hogy közben a Mi Hazánk pártja is beterjesztett egy hasonló törvényjavaslatot május 11-én, azt nem ismerem. Tehát, hogyha minden igaz, akkor gyakorlatilag a parlamentben több párti konszenzus is kialakulhat a devizás ügyekre kapcsán, ami örömteli.
1: Az nagyon jó lenne. Onnan indultunk, hogy a magyar bírói rendszer a gyakorlatában azt bizonyította, hogy a az adósoknak nincs esélyük, mert minden pert elveszítettek egy időben, akkor megszületett az Európai Bírósági döntés, akkor a kúria állt ellen, hogy nem kell alkalmazni a magyar jogrendben, hát szóval így megindult ez az iszabbirkózás. Most hol tart? El fogunk-e jutni oda, hogy a már végrehajtott és bizonyítottan törvénytelen eljárásokban legalább valami kárpótlás is legyen, szerinted?
3: Nem kárpótlás, hanem kárterítés kell.
1: Bocsánat, kárterítés.
3: Lex Marcingos szövegében benne van. Azok a perek, ahol a bírói kar nem tudta biztosítani, vagy nem akarta biztosítani az uniósok teljes érvényesülését és a magas szintű jogvédelmet, erre kell alkotni egy semmiségi törvényt, mint annak idején a koncepciós perekben, a rendszerváltás után is volt egy ilyen semmiségi törvény. Ezt a törvény vélelmeznie kell, hogy ezek az eljárások, ezek a polgári perek, ezek nem voltak tisztességesek, és nem volt a célja a bíróságunknak az uniós jog alkalmazása. Természetesen a bank az bizonyíthatja ennek az ellenkezőjét, ezért megdöntheti a törvényi vélemet, nagyon nehéz lett, hiszen a bíróság ítélkezési gyakorlat egyértelműen arról szólt, hogy az uniós jogot sértő BH törvények szerinti behelyettesítést megtette. Ugye valakinek elárverezték az ingatlanját, akkor ha lehet, vissza kell jutatni az ingatlan tulajdonába, ha ez természetszerűleg adott esetben kizárt, akkor teljes körű kárterítést kell fizetni. Kinek kell kifizetni a kárterítést? Ez lehet egy vita tárgya, alapvetőleg ki okozta a kárt, az a tisztességtelen hitelező a bank, aki tisztességtelen feltételeket alkalmazott a fogyasztókkal szemben. Azonban bizonyos esetekben a bíróságok, mint a magyar állam szervei is közrehatottak ezekben a jogtalan folyamatokban, így azért a magyar államnak a felelőssége is fennáll. Ha úgy nézzük, akkor a Tisza kormány vagy a Tisza parlamenti többsége nyilvánvalóan érdekelt abban, hogy az előző rendszer furcsaságaihoz köthető parlamenti passzivitás az most úgy oldódjon meg, hogy a parlament rendezni fogja ezt a kérdéskört, és nem az államnak az adófizetők pénzéből kell megfizetni a kártérítést, hanem aki okozta, a bankrendszer fizesse meg. Márpedig a bankrendszertől nem elveszek pénzt, hanem adott esetben visszaveszek pénzt, hiszen jogtalanul vették el a fogyasztóktól az iszonyatosan magas összegeket. Igazodáig eljutottunk az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatba, hogy az érvénytelenség esetén a fogyasztó csak a kapott tőke összegét köteles visszafizetni, se kamat, se költség, sem járulék nem illeti meg a tisztességtelen hitelezőt. Nagyon-nagyon kell figyelni azonban, hogy ezek a bankok és faktorcégek ne menekülhessenek csődbe, hát hogyha valakinek vissza kell téríteni, mint például az OTP faktoring mindenkinek visszatérít.
1: Igen.
3: Kérdés az, hogy az OTP faktorinnak lesz-e akkor a tőkéje, hogy ezt meg tudja
1: meg oda, tudja hát, tenni, ha eljutunk oda, igen.
3: Egy dolgot nem szempont, bocsánat, vissza is adom a szót, az Európai Unió Bírósága kifejezte, hogy nem szempont a banknak a mérleg helyzete, és hogy őt mennyire súlyosan érinti a visszatérítési kötelezettség. A fogyasztóvédelmi irányelv nevében hordozza a célját, nem bankvédelmi, hanem fogyasztóvédelmi irányelv.
1: Tegyük hozzá, nem minden szerződésnél bizonyítható a tisztességtelenség, mert ahol írásban megfelelő módon tájékoztatta a bank a veszélyhelyzetre, felhívta az adós figyelmét, aki nem. Ennek tudatába kötötte meg, azért az érvényes szerződés.
3: Nem. Ez teljesen téves, ez a bankrendszernek és a sajtó egyrészének a manipulációja. Törvényi vélelmet állított fel a BH1-es törvény harmadik paragrafus első bekezdésében a jogalkotó, még 2015-ben, hogy az összes szerződés érvénytelen, amiben a vétel és eladási árfolyamokat alkalmazták. Ezeket
1: ja, már,
3: a törvényi vélelem alapján hagyni a szerződésből. Miután a magyar bíróságok, akik európai bírósági előzetes döntéshozatal iránti eljárást kezdeményeztek, ők maguk is elismerték, hogyha elhagyjuk a vétel és eladási árfolyamokat, a szerződés ezek hiányában nem teljesíthető a maradék tartalommal, tehát kimondható, és ki kell mondani, hogy az összes létező ilyen szerződés semmis.
1: Értem.
3: Tehát ez a mellétei féle előterjesztés teljesen jó, hiszen a törvénynek a hatáját a deviza DH törvények hatájához igazítja. Tehát az összes szerződés érvénytelen, a fogyasztóknak nem kell bizonyítaniuk az igat a világon semmit.
1: Jó, ez az, amit a bírói gyakorlatban is alkalmazni lehetne, vagy kellene, és akkor egy kicsit előrébb jutnunk. Erre majd vissza kell térnünk, hogy hogy halad ez a törvényjavaslat, és mi az a még az a munka a háttérben, amire utaltál az elején, hogy még kellene egy-két jogi támasz ahhoz, hogy ez a felfüggesztés ez létrejön. Köszönöm addig is a segítségedet, Marcingos László ügyvédet hallottuk. Szerbusz, minden jót kívánok!
3: Köszönöm, szerbusz, viszont hallásra!
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: Mai nap arról szólt, vagy arról is szólt, hogy még a vártnál is nagyobb hiányok vannak a költségvetésben, és a több száz millió forint nem szerepelt abban a költségvetésben, amire a Fidesz azt mondta, hogy de abban minden benne van, azt mondja a Tisza párt szakértői csoportja, hogy az autópálya koncesszió második fél éves tétele nincs benne, a már megépült Budapest-Belgrád vasúton a költségeinek egy 87,2 milliárdos része, valamint az Iváncsei akkúgyár vasúti bekötésének 22,3 milliárdos költsége sem szerepel, de olvasom, hogy Butt Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke egy mostani interjújában azt mondta, hogy nem ezek a 100 milliók az érdekesek, hanem valami nagyobb baj van a költségvetéssel. Itt van velem Butt Péter Ákos, jó estét kívánok!
4: Itt kívánok!
1: Világítsa meg, hogy akkor ennél is nagyobb a baj, de hol és mi?
4: Hát eleve sajnos nem 100 milliók, hanem 100 milliárdok, amik szóba jöttek, ezek a csellengő tételek. A helyzet az, hogy tulajdonképpen már 5-6 éve lényegében átláthatatlan a magyar költségvetés. Úgyhogy amikor felbukkannak ilyen ügyek, és talán még jönnek még az év során, akkor ez arra utal, hogy az egész magyar költségvetési tervezés, annak a végrehajtásának az ellenőrzése, az nem éri el az európai standardokat, és valóban nemzetközi felmérések mutatják, mert hiszen ezt is lehet mérni azért, ha nem is könnyen, hogy milyen egy ország költségvetésének az áttekinthetősége, transzparenciája. Ebben nagyon hátul van Magyarország. Tehát az új kormány, mikor átveszi ezt a csomagot, de akár a régi, ha átvette volna magától azt, amit át kell venni, nem tudja pontosan, hogy kinek mennyivel tartozik, milyen szerződések vannak. Hát ezek szerint még az is elképzelhető, hogy tudatosan dugtak el tételeket, ezt nem tudom. Ezt majd nyilván kivizsgálják, hát az azért részben politikai és jogi felelősség kérdése is. De én a szakmai részét emeltem ki, hogy ilyen széteső költségvetéssel nagyon nehéz gazdálkodni, hát egy cég így működne, meg kell mondanom, hamar feldugna a talpát.
1: Vegyük sorba, ön szerint mik a legnehezebben kezelhetőbb problémák? Az magyar gazdaság teljesítő képessége nagyon-nagyon gyenge lett, az előrejelzések az Európai Unió szerint még rosszabbak, mert egy 6,5 vagy 6,2%-os hiányt prognosztizál, ami sokkal több, mint amit Nagy Márton mondott, ő azt hiszem, hogy 4-re beszélt korábban. Hogy mi az, amit el lett szúrva ennyire? A sok hitelfelvételem, hogy elmaradtak az uniós támogatási összegeink, vagy a felelőtlen beruházások? Hol kéne kezdeni a sort?
4: Én ketté szedném. A magyar gazdaság az hát áll a talpán, és hát a cégvezetők, a kis és nagy vállalkozók, mi fogyasztók, munkavállalók, ugye mindenki dolgozik, úgyhogy a magyar gazdaság le van folytva. De nincs rossz helyzetben, hanem inkább azt mondanám, hogy rossz állapotban van, és a probléma az állam. Tehát nem úgy általában a magyar gazdasága van baj, amikor most beszélünk a költségvetési gondokról, ez az államnak az ügye. Tehát ezt éreztük, tudtuk, hát aki közlekedik, postármegy, ügyeket intéz, kátyukat kerülget, az nagyon jól tudja, hogy a magyar állammal milyen gondol, most az oktatás egészségügyet nem is hozom ide, de most az a része bukkant föl, hogy ez az állam a bevételéből nagyon régóta nem tud kijönni, a bevételeit azt ugye adóformájában ránk pakolja, és elég szemérmesen gyakran megkéri a bankokat, biztosítókat, nagykereskedőket, hogy legyenek szívesek, ők szednik be az adót, mert ugye az áfa lényegben, meg az ilyen fogyasztási adó az, hogy a büdzsé kapja, de én a kasszánál a kereskedőnek adom a pénzt, és aztán őt szidom, amikor megy fel az ár, holott hát annak egy része adótartom. Na, ez a bevételi oldal. De a kiadási oldal még rosszabb, ahogy látom, és ez a botrányszerű dolgok most akár mindenfajta ilyen celeb zenész társaságnak kiszórt pénzek, meg haveri újságíróknak oda lökött zsuzsók, ezek inkább csak ugye a pofátlanságot, vagy a arcátlanságot mutatják, de jellemzik az egész módot, ahogy a közpénzzel gazdálkodnak. Tehát a kiadási oldalban igazán gond, és rögtön mondom a jó hírt, hogy hát a kiadási oldalon kell az új kormánynak keresgélni. Tehát nem az adóemelés formáját kell nézegetni, mert eléggé nagy az adóterhelés Magyarországon, hanem ezt az irdatlan drága államot kell visszavágni.
1: Maga az állam is, már az állam apparátusra gondolok, drágán működik, túl sok emberrel, túl nagy költségekkel működő alintézményekkel, szerződésekkel, úgy értsem?
4: Igen, igen, ez is igaz. Tehát amikor megnézzük, hogy hol tér el Magyarország, nem is a legfejlettebbektől, hanem hát ugye a lengyel, a román, a cseh, a szlovák szinttől, drágább az államot, tehát többe kerül, nagyon sok a gazdasági tevékenysége, akkor ezt mondhatná hallgató, hogy hát gazdálkodik, de ne gazdálkodjon, ugyanis nagyon rosszul gazdálkodik, hát itt az Iváncsa szóba jött, nem tudjuk pontosan, hogy ide csábított bazinagy cégeknek pontosan mit ígértek, mennyi adót engednek el, mennyi támogatást nyújtanak direkt, és mennyit pedig úgy, hogy hát építenek nekik egy kis csatornát, egy kis vasúti bekötőt, pár milliárdocskáért, pár tucat milliárdocskáért. Tehát ez az egész állam apparátus, ez egy túlméretezett, és egy nagyon mondhatnám, hogy agilis, jó indulatlan, de azt is mondhatnám, hogy kapkodó és improvizáló, zsebből gazdálkodó állam volt. Na most, aki figyelte a költségvetési törvényeket, hát nem sokan figyelik, de az újságírók megszámoltak, hogy hányszor módosítottak elfogadott költségvetésre, és hogy irdatlan szám jött ki. Amilyen hetente, 5-6 naponta valami történt a költségvetési előrányzatokkal. Hát péntek este megjelent a közlés, és akkor abban láttuk, hogy 330 milliárdot, 330-at mondjuk, átcsoportosítanak A vonalról egy B kategóriába is. Nincs ember, aki tudna, mi van emögött.
1: Igen, ez a jogbizonytalanságot is fokozza, amire elsősorban a multinacionális cégek, az itt dolgozó, az itt működő külföldi cég tulajdonosok panaszkodnak, meg az adók terhekről, a külön terhekről, és amit mond, nagyon érdekes, hogy nem kéne az államnak annyira túlterjeszkedni, hogy lényegében belemászott az ipari termelés átalakításába ilyen-olyan előfinanszírozásokkal, vissza nem érintető támogatásokkal, kínai cégeket hoz ide, stb. Hogy ezt miért csinálja?
4: Hát tulajdonképpen a szocialista tervgazdaság legrosszabb formájának az elemei jöttek vissza, azzal a hátránnyal megtetézve, hogy akkor legalább volt az egy apparátus, egy anyag és árhivatal, Csikós Nagy Béla, amíg az idősebbek bólogatnak, hogy hát nem is komolytalan emberek voltak. Na most ehhez képest, hogy improvizálás zajlik. Tehát itt én azt gondolom, anélkül, hogy most hát ha a politikai felelősséget most elkezdem szétportiózni, a tetejéről indult el a dolog, hogy és a pénzügyi miniszterek, a gazdasági miniszterek pedig nem voltak elég bátrak és komolyak ahhoz, hogy azt mondják, hogy nyet, vége, nem, nein, álljon meg, mert nem fér bele. És akkor hát belefér, persze, a következmény az, hogy megcsúszik a költségvetés. Akkor, mint említette, átadnak egy költségvetési tervet, amit elfogadtak tavaly nyáron, hát még nem is lehetett látni igazából, hogy mi a bázis év lesz, és ez most egyre kezd dagadni ez a hiány, ez önmagában is kellemetlen, de főleg azt, hogy ezt finanszírozni kell. Na most, az a szerencse, hogy április 12-e után, hát egy jó százalékponttal lejjebb ment a magyar állam kibocsátásánál a kamatszint. Tehát ez már nettó spórolás, ami nem kicsi tétel, hát ezek azért, ezek önmagában 100 milliárdos tételek, ez a kamat különbség.
1: Igen, ez is jelentős. Érdekes gondolatát megragadom, hogy a következő műsorban erről beszéljünk, hogy nem az adó és nem a bevétel, hanem a kiadások csökkentése jelentheti az igazi és eredményes újragazdálkodást talán, és ezt érdemes lenne majd kifejtenünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Bot Péter Ákos közgazdász, a Magyar Nemzetbank korábbi elnöke volt velünk. Minden jót kívánunk, hívni fogjuk.
4: Köszönöm, viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: A szennyező fizet elvét Magyarország alkalmazni fogja, ezt a magyar miniszterelnök mondta mai bécsi látogatáson az azbeszt ügyről, amikor találkozott Christian Stocker kancellárral, és hétfőn meg is kezdi a munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság, hogy a nyugat-magyarországi aszbest szennyezés körülményeit feltárják, ami egyre durvábbnak tűnik, ugye Szombathelyen kezdődött, aztán Sopronban is megjelent, hogy az útalapoknál használt Ausztriából származó zúzott kő aszbesttel szennyezett helyenként elég komoly mértékben. Itt van velem a vonalban Simon Gergely környezetkémikus, a Greenpeace munkatársa, jó napot kívánok!
5: Jó napot!
1: Tegnap még azt is közölték önök, hogy átcímkézett aszbeszt tartalmú szállítmányok most is érkeznek?
5: Azt mondtam, hogy érkezhetnek.
1: Ja, hogy érkezhetnek.
5: Kaptunk olyan bejelentéseket, amelyek azt valószínűsítik, hogy érkeztek még mindig Magyarországra olyan szállítmányok, amik úgy voltak jelölve, minthogyha nem érintett bányából származnának, ám a vizsgálatok alapján mégis kiderült, hogy aszbeszt tartalma, tehát jó esélyen mégiscsak a ominózus szennyezett bányákból juthattak be. Sajnos elég jelentős nyilván a továbbra is az ilyen jellegű forgalom, és hát nagyon fontos lenne, hogy akár le is állítsák az Ausztriából lévő kőimportot, amíg nem lehet garantálni, hogy nem jön be továbbra is ilyen anyag, hiszen azért nagyon nagy minőségű már kibányászott anyag van még ott, amitől gyanítom kereskedők bányavállalatok lehet, hogy meg akarnának szabadulni.
1: Mert ezek a bányák már egyébként be vannak tiltva, tudomásom szerint.
5: Négy bánya bezáratásáról döntött, de ők fellebbeztek, illetve van még egy-két kisebb bánya, ami szintén elképzelhető, hogy érintett lehet.
1: Ez egy természetes aszbeszt tartalma ennek a kőnek?
5: Így van. Lehet tudni, hogy ezen a területen a kőzetnek van egy természetes aszbeszt tartalma. Ugye maga az aszbeszt, amíg a föld alatt van, addig nem jelent komoly gondot, illetve hogyha egy-két ponton kijuthat így a természetbe, ahol van, akkor ennek van valami kisebb kockávata, de azért az elhanyagolatóhoz a kockávat az képes, mint amikor kitermelik ezt az anyagot, feldarálják, örlik és kijutatják utakra, kocsibeállókra, parkolókba, parkokba, stb., ahol aztán ebbe az őről darált formában sokkal könnyebben fölkaphatja belőle a szél, vagy egy elhaladó autó, vagy gyalogos hatására az aszbeszt szálakat a levegő, és hát nyilván az aszbeszt akkor jelent nagyon komoly egészségügyi kockázatot, hogyha levegőbe kerül, és van, aki belélegezheti.
1: Hát már pedig az utakra használják, tehát útburkolatra, alapozásra is egyebek, tehát hogy ne kerül neki, hát még a növények levelein is megtelepszik ezek szerint porformájában. Milyen nagyságú terhelést mértek eddig, ami hát az egészségre káros?
5: Mi a Greenpeace-szel mi csak kőzeteket mértünk, először egy ominózus bozsaki parkolóba, majd Sopronba két helyszínen. Viszont a hatósági mérések során azért elég jelentős szennyevettséget mértek utcai levegőben. Ezen az elhíresült szombathelyi oladi platón például a levegős határérték közel 300-szorosát, és elérte az aszbeszt a koncentráció a levegőbe, még ha nem is 24 óráig mérték, amire a határérték vonatkozik, de ez azt jelző, hogy mindenképp kritikus a helyzet, és tényleg nagyon gyors intézkedésekre van szükség. Hát részben el is kezdték az intézkedéseket, ugye próbáltak lezárni területeket, sebességkorlátozást vezettek be, illetve különböző kezeléseket is végeztek meg, leszették részbe, amiben hát nem vagyunk benne biztosak, hogy hosszú távon jó megoldás, hiszen hogyha egy aszbeszt lefedve van, mondjuk egy aszfaltrétegen, akkor azért onnan viszonylag könnyen ki tud jutni, amikor kátyosodik az út, hogyha egy csőtörés során föltörik az egészet, hogyha egy nagyobb mondjuk villámárvíz kimossa, vagy ilyesmi történik az adott helyszínen. Mert azt gondoljuk, hogy a fedéseknek csak ideglenesnek szabad lenni, és a cél mindenképp az kell, hogy legyen, hogy a lakövezetekből eltűnjön az aszbeszt szennyezés.
1: Ez ugye rendkívül kockázatos, gondolom, ilyen mennyiségben felszedni, szállítani, hát ez nem lehet anélkül, hogy ne szállna megint a por.
5: Nyilván az aszbesztmentesítésnek megvan a elég szigorú szabályozása, és hát azt feltételezem, hogy azt gondoljuk, hogy elvárható legyen, hogy megfelelő védőfelszerelésben, megfelelő munkavédelmi és megfelelő kipozzás védelmi intézkedések mellett tudják elszállítani ezt az anyagot. Amúgy, hogyha megfelelően nedvesítik, akár lefedik a területet, akkor azért megoldható, hogy minimális legyen a kiporzás.
1: Ahhoz, hogy egészségkárosító hatását kifejtse az aszbeszt, azáltal, hogy a hörgőkbe, a tüdőbe bekerül ez a szálasanyag, azért tartósan kell, hogy jelen legyen, ugye? Ez mondjuk egy-két alkalommal belélegez az ember egy ilyen átmegy egy ilyen úton, az nem feltétlenül jelent most veszélyt, ugye?
5: nyilván az kisebb veszélyt jelent, viszont hogyha valaki ott él, vagy adott esetben a gyereke abban játszik rendszeresen, az nyilván egy sokkal jelentősebb kockával, és pont ezért nem is javasoljuk egyébként a lakosoknak, hogy maguk kezdjenek bele ennek az azbesztartalmú közvetnek, hogyha mondjuk van egy ilyen kocsi bejárójuk a felszámolását, hiszen hogyha az ember elkezdi bolygatni az adott területet, akkor juthat nagyon sok azbeszt a levegőbe, és akkor viszont már érheti egy olyan szennyezést az adott embert, ami, vagy a környezetében élőket, ami már komolyabb egészségügyi kockázatot jelenthet.
1: Meglátjuk, hogyha hétfő megkezdi munkáját a Magyar-Osztrák Bizottság, hogy mire jutnak. Köszönöm addig is Simon Gergely környezetkémikusnak, a Greenpeace munkatársának. Viszont hallásra, minden jót.
5: Viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: És akkor a műsor végére értünk. Megköszönöm figyelmüket. Munkatársam volt Studer Dániel itt a stúdióban. A telefonokat Simon Erika intézte, a szerkesztő pedig Vinagy Gyöngyi volt. Maradjanak velünk, jönnek a hírek, utána az én műsorommal folytatódik a program. A Másrészről című műsorban arról fogunk beszélgetni, hogy vajon ebben az új helyzetben, ahol megint csak kétharmaddal egy nagy párt irányít, mi a különbség a volt NER és a mostani TISZA szisztéma között. Várom önöket, minden jót, Rózsa Pétert hallották.
2: Esti Gyors, a Klubrádió hírháttér műsorát hallották. Műsorajánló. Café Péntek.
6: A dadaizmus pap. Kulturton.